0: csak mi tudtam.
1: Ken?
0: Ken.
1: Ulajata.
0: Ma.
1: Hát a csodik.
0: Ulajata. Ha moh nisztam.